Gyalam szőjké. Gyalam szőjké. Nexi csáru, gyalam szőjké. Gyalam szőjké. Ne csum nem nye, hit mi no hé. Gyalam szőjké.